0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Tisztelettel köszönjük hallgatóinkat! A Magyar Közösségi Rádió műsorát hallják a 5EBI FM adó 103.1 MHz-en. Előzetesben az Adelaide-i Magyar Közösség szervezetei hirdetései hangzanak el. Rendszeresen ismétlődő események. A Cimbora iskola, kalár és táncsoport és cserkészet minden második szombaton délelőtt 10 óra és délután 3 óra között magyar írás-olvasás, tánc és cserkész foglalkozást tart iskoláskorú gyerekek részére a 187 Anli Roadon, Anliban. Emellett van kisgyerekes foglalkozás is, ami 10 órakor kezdődik. Érdeklődni a 04-05-79-98-89-es telefonszámon lehet. Minden vasárnap 11 órától magyar nyelvű református istentisztelet van a 187 Anli Roadon, Anliban. Minden vasárnap ugyancsak 11 órától magyar nyelvű katolikus szentmise van a Regnum Marianumban, a 45 Torrens Streeten, College Parkban. Most pedig a dél-ausztráliai magyar klub hirdetése következik. Ha hiányoznak a magyar ízek, akkor látogasson el a Hungária Caféba, a dél-ausztráliai magyar klub kávézójába Norwoodban. A kínálatban szerepel a frissen készült lángos, a házi lecsó, a gulyásleves, a hagyományos magyar sütemények és még sok más finomság. A Hungária Café 2-től szombatig reggel 9 és délután 3 óra között tart nyitva, péntekenként pedig vacsorával is várja vendégeit. Az asztalfoglalás ajánlott, mivel a helyek gyorsan betelnek. A dél-ausztráliai magyar klub egész évben változatos programokkal várja az érdeklődőket. A legnépszerűbb események közé tartozik a minden hónapban megrendezett gulyásest, ahol büféasztalos magyar vacsora, élőzene és remek hangulat várja a vendégeket.

0: Radics Béla, Bencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.
1: A mai műsorunkat egy szomorú hírrel kezdjük. Szeptember 17-én, 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues legendás alakja, akit generációk egyszerűen csak Bill kapitánként, vagy a magyar blues királyaként ismertek. Összetéveszthetetlen hangja és dalai évtizedeken keresztül meghatározó részei voltak a magyar rock és blues világának. A Hobo Blues Bandtől kezdve, hosszú szólópályáján át, olyan életművet hagyott maga után, amely még sokáig velünk marad. A mai műsorral Deák Bill Gyula emléke előtt tisztelgünk. Legyen neki könnyű a föld!
2: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
3: A magyar blues koronázatlan királya az érdes, tiszta szívű hang, amely generációk lelkét mozgatta meg, örökre elcsöndesedett. Deák Bill Gyula nem csak énekelt, hanem megélte a blues minden egyes dalát. A kőbányai aszfalttól az István a király ikonikus szerepén át a legnagyobb színpadokig. Különleges, rekettes orgánuma és utánozhatatlan jelenléte kitörölhetetlen nyomot hagyott a hazai rock történelemben. Emléke és zenéje örökké velünk marad, mert a blues örök. Kőbánya díszpolgára 2 éve Budapest Pro-Urbe-díjában is részesült. Az akkor készült beszélgetéssel tisztelgünk Deák Bill Gyula emléke előtt. Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi termében rendezett díszközgyűlésen adták át a főváros kiemelkedő polgárainak megszavazott elismeréseket. Kőbánya díszpolgára Deák Bill Gyula Pro-Urbe díjat kapott.
4: Pro-Urbe Budapest díjazott Deák Bill Gyula, a magyar érdemkereszt tiszti keresztjével kitüntetett előadóművész, blues-énekes. Egyedülállóan gazdag zenei előadóművészi pályafutásáért a magyar blues ikonikus alakjaként végzett kultúra teremtő tevékenységét.
3: Te kaptad az első vastapsot itt ezen az ünnepségen. Milyen érzés volt?
5: Jó érzés volt. Örültem neki. Meg örülök, hogy itt lehetek. Megkaptam ezt a csodálatos kitüntetést, úgyhogy nagyon boldog vagyok. És ez pont a 75. születésnapom után, pár nappal.
3: Ez egy olyan időszak, amikor köszöntött téged Magyarország miniszterelnöke, a Kőbánya polgármestere, itt a Pro-Urbe díjat vehetted át, téged mindenki szeret. Hogy reagálsz erre?
5: Hát örülök neki. A szeretet az nagyon sokat számít nálam, és az kellene, hogy egyre jobban szeressük egymást.
3: A Kőbánya blues immár évtizedek óta generációknak jelzi, hogy Deák Bill Gyula hogyan is érez otthona iránt, megfogalmazta ezúttal is.
5: Szeretem Kőbányát. Magyarország a hazám és Kőbánya. Én itt születtem a Gizellába, és itt lakom Kőbányán, és ide kötnek a szép emlékek. Mikor még gyerek voltam, és mankóval, még meg volt a lábam, úgy fociztam, utána mankóval, műlábbal fociztam. És hát ez, szeretem Kőbányát, most mit csinálják? Lakhatni, azt mondták, mi nem lakok Rózsadomban, mert nem az az én hazám. Én nem úgy éltem, egy 5x5-ös szobában éltünk, 6 anyámékkal és 3 testvéremmel, anyámmal, apámmal. És nekem ez nagyon sokat jelent Kőbánya, és azért szeretnek Kőbányani. Úgy érzem, és megbecsülnek nagyjából. És hát jó dolog Kőbányán. Én szeretek Kőbányán lakni, ezt mindenki azt mond, amit akar. Én el vagyok, és nekem ezzel jól érzem magam, és jól érzi magát a családom. És ez nekem mindennél többet jelent.
3: Bill, te nagyon sok szempontból művészként is, emberként is, és felgyógyult emberként is példakép vagy nagyon sokak számára, hiszen néhány évvel ezelőtt volt egy komoly helyzet, gödör, amiből aztán kimásztál. Milyen tanácsot tudsz adni?
5: Volt az már több mint 10 éve, hála az Istenek, úgyhogy nagyon örülök neki. Azóta úgy néz ki, minden rendben van, a térdem az nagyon fáj ugyan, de hát elhasználottunk 75 év, meg voltam én 150 kiló is, úgyhogy ez most így vagyok, 100 alatt vagyok, és ez jó, egy kicsit fáj a lábam, meg ez a hülye idő is azért hozzájárul, de nem baj, az a lényeg, hogy itt vagyunk, megértük ezt a kort, sajnos nagyon sok barátunk elment, zenész kollégák, barátok, úgyhogy nagyon hiányoznak, nagy űrt hagytak maguk után.
3: Amikor itt a többieket is kitüntették, ugye itt volt Presser Gábor, aztán a műsor Cseh Tamás dalokkal jelentkezett. Ezek a pályatársak, illetve már elment pályatársaknak a művei, ezek hogy csengenek le benned?
5: Hát én nagyon szerettem a Cseh Tamást is. Volt szerencsém vele játszani egy műsorba, úgyhogy nagyon szerettem az ő munkásságát, őt is szerettem. Szeretem a Jótán Tamást is, és szerettem, akik a Gálvegyitől kezdve a Presszerig mindenkit. Nagyon örültem neki, hogy itt lehettem, és ez a megtiszteltetés ért engem, hogy kaptam ezt a díjat, és büszke vagyok rá.
3: 7 évvel ezelőtt a Kőbányai Blues Fesztiválra készülődés közben otthonában kerestük fel Deák B. Gyulát. Fölidézzük ezt a beszélgetést is. Deák B. Gyula ebédlőasztalánál ülünk itt Kőbányán, és a trikó, amit viselsz, az Jimi Hendrixet idézi. Milyen szerepe volt az életedben Jimi Hendrixnek?
6: Nagyon nagy szerepe volt, mert mikor meghallottam a helyügyöt, az már végem volt. Nagyon-nagyon tetszett, meg a Purple Haze, meg a Foxy Lady, meg ezek a dolgok, úgyhogy nagyon tetszett. Miközben volt egy olyan zenekarunk is, egy ilyen Radics Béla, Jimi Hendrix, a Tátei, a Póka, a Döme, meg én, amivel voltunk Hollandiában és voltunk Angliában is. Úgyhogy ez volt Magyarország legjobb ilyen Jimi Hendrix zenekar.
3: És milyen emlék maradt meg, maradandó emlék is Jimi Hendrixtől?
6: Persze, szerették ezt a dolgot. Megjátszottunk egy nagyon híres helyen Hollandiában, a Rock templomában játszottunk, a Paradiso-ban, ez a Jimi Hendrix Fesztiválon, és ez nagyon jó volt.
3: Hallgatod manapság is a számait?
6: Persze, hogy ne. Sőt, mint a Pahelyzsőt is éneklem a mai napig.
3: És azt beszélik, hogy őrzöl egy egészen személyes emléket Jimi Hendrix kapcsán, egy tetoválást?
6: Hát ez van, hát persze az volt az első, hát én őt szerettem a legjobban, meg hát őt szeretem, meg hát ezeket, hát én szeretek, azok sajnos mind meghaltak, a Stevie Ray Vaughan, a Gary Moore, Jeff Healey, meg egy csomó ember, úgyhogy.
3: A tetoválás az milyen érzés már, mint hogy nyilván ezek szerint kell valami ahhoz, hogy egy tetoválást magadon viselj, hogy hát alakul persze, ki?
6: Tudom, ez régen is divat volt, meg mit tudom én, akikben voltak, meg mit tudom én, azok tetováltattak, de nem, hát aztán jött a zene, meg jöttek ezek a dolgok, aztán tetováltattam én is, láttam zenészeken, meg embereken is, hát nekem meg tetszett ez a dolog, hát én ezt hordom, nem aranyat.
3: És a tetováló művészek között van különbség? Egyik ilyen, másik olyan?
6: Persze egyik, hát ugyanolyan az, mint énekben is van, meg a zenében is vannak különbségek, persze. De hát ezt az egészet, amit rajtam van, ezt mindegy barátom csinálja, itt a Kürtémülnek hívják. Van híres barátom, aki kim van Hamburgban is, stúdiói vannak, Mahács Zsolt, úgyhogy vannak nagyon híres tetoválók itt Magyarországon, ügyesek az emberek.
3: Rengeteget koncertezel. Mi alapján állítod össze a programot? Mármint, hogy a koncertprogramot, magad gondoskodsz róla?
6: Persze. Hát az az igazság, hogy van egy alap, amit, tehát azokat a nótákat, amit nem hagyhatok ki. Esetleg a Rossz Vér, a Kőbányom Blues, vagy a Hosszú Lábú Asszony, vagy a Tetovált Lány. És hát egy köré jön a műsor. Hát átölelő az én munkásságomat a Hobo Bluesmentől mostanáig. A 60 csapás, meg a Király meséje, és azokból játszunk, meg játszok az István a Királyból is 2 számot, amit én énekeltem még a Királydombon, meg Szeviában, 92-ben Esteban Rey, István a Király volt a főtéren, úgyhogy
3: azt lehet látni a koncertprogramodon, hogy az egész országot bejárod, becikázod. Ki állítja össze ebből a szempontból az éves programodat?
6: Hát éves program, én szervezem a dolgaimat, aztán vannak emberek, akik segítenek, meg megkeresnek, és akkor én alakítom ki a dolgaimat.
3: Milyen a piac manapság, szóval hogy látod a koncertpiac, milyenek a viszonyok, milyenek a megrendelők?
6: Hát az az igazság, hogy én nem panaszkodhatok, én soha nem panaszkodtam, úgyhogy szeretik ezt a dolgot, amit én képviselek, meg amit csinálok, úgyhogy ez nagyon jó dolog. Erdélyben is megjárunk, van egy ilyen projektünk, Bill Hobo. Most is voltunk a Pezen Fesztiválon, aztán tavaly voltunk a Tusnádfürdőn, azt mondták, hogy ez volt az évszázad bulija. Úgyhogy örülök neki. Játszunk mindenfel, a Felvidéktől kezdve voltam Nagybalogon, most aztán megyünk a Füleki várba. Mindenfele játszunk.
3: Amikor a színpadról lenézel, akkor azt lehet érzékelni, hogy te nagyon igyekszel interakcióban lenni a közönséged, de milyen ez a mai közönség? Változik? Korosztályt tekintve?
6: Persze, hát ez az igazság, én nem panaszkodhatok. Van középkorosztály, meg vannak idősebbek, de én azt veszem észre, hogy ott vannak a fiatalok, és éneklik a dalokat, és ez nagy dolog, hogy tudják a dalok szövegét, és éneklik, meg hát kiabálják, hogy Béla király, meg egyéb ilyen dolgok, úgyhogy hogy jó érzés. Hát az a szeretet, ami feljön felém, meg amit én adok, az találkozik.
3: CD ügyben milyen álláspontod van, hiszen alapvetően megváltozott ebből a szempontból a világ.
6: Igen, megváltozott a dolog, hát most már elég rég nem adtam ki a Király meséje óta, ami aztán aranylemez lett, a 60 csapás, ami előtte volt, az platinalemez lett, úgyhogy hát ki kellene azért adni mostán, majd az idén nem is, de jövőre egy lemez vagy egy CD-t mindenféleképp akarok csinálni.
3: Milyen dalokból, ha szabad tudni?
6: Új. Csak vadonatúj. Szeretnénk, igen, vadonatújakat szeretnénk csinálni. Hát aztán benne van abban is az is, hogy még ilyen nem volt, hogy best of lehet, hogy lesz egy ilyen válogatás is a régi dalokból, nem tudom, majd meglátjuk, hogy mi lesz.
3: Tehát akkor folyamatosan dolgozol az új dalokon?
6: Hát reméljük, igen, aztán volt a nagy koncertem, a Bill 70, amit itt eltházolt a Pap László Arénában, a Hobó volt a vendég, meg a Gangsta Zoli, meg a Big Daddy, aztán azt felvették DVD-re, hát remélem, hogy azt is valamikor ki tudjuk adni.
3: Hobóval egyébként evidens módon jó a művészi kapcsolat, jó barátságban vagytok egyébként is?
6: Hát azt lehet mondani, hogy igen. Elhülyéskedünk a két vén marha.
3: Azért azt talán túlzás, nem?
6: Persze, nem, hát persze. Jó, jól működik ez a dolog, hál' az Istennek. Aztán nem akarok én senkivel haragba lenni, meg nem is szeretnék, mert hát ki tudja, hogy olyan rövid ez az élet, úgyhogy hogy annyi szép dolgot csinált az ember itt Magyarországon, azért mi hagytunk magunk után dolgokat, úgyhogy senkivel nem akarok, ha én nem haragszom senkire, van egy ilyen dal.
3: Ez és van. Ez szívből jön.
6: Igen, igen, igen.
3: Egyébként milyen a világ körülöttünk, mit látsz, mit érzékelsz?
6: Hát eléggé forrongó meg minden, de hát ez a sok migráns, meg minden egyéb dolog, úgyhogy nagyon-nagyon felfordult, egy nagyon-nagyon mékas van, de hát abban reménykedünk, hogy egyre jobb lesz.
3: És itt Kőbányán mit látsz magad körül? A faladon elég sokféle relikvia van. A legmagasabb helyen Kőbánya díszpolgárának az
6: oklevele. Hát az is vettem, igen, mivel itt születtem Kőbányán. Én 5 évig nem laktam itt. 5 évig Újpalotán laktam a mostani asszonyommal. Tanultam, hogy visszajöttem ide, hogy közel legyek anyukámhoz, meg apukámhoz. Aztán meghalt szegény 2 évre rá. De hát Kőbánya, én itt születtem a Gizellába, mostani a tévé mellett, ami van. Itt látom, szépül, gyarapszik, szépülünk itt Kőbányán, hála jó Istennek, úgyhogy azért foglalkoznak itt a dolgokkal, úgyhogy lehet látni, és reméljük, hogy egyre jobb lesz.
3: Van, ami, hogyha a várost vesszük alapul, akkor Deák B. Gyulának egy elképzelése lenne, hogy Kőbányán jó lenne, ha lenne ez, vagy jó lenne, ha lenne az?
6: Hát azért vannak itt dolgok, de hát jó lenne, hogyha minél több lehetőség lenne, esetleg valami színház, vagy valami több ilyen kulturális dolog, de hát majd reméljük, hogy lesz az is. De hát itt van a Kőrösi most, meg van a Köszi, meg tudom én, hogy jó lenne egyszer valamikor itt Kőbányán csinálni egy jó blues klubot.
3: Bill, amikor hát az ember most előbb utaltál a korodra, ami nem egy, ha úgy tetszik, nem egy látható dolog, viszont bölcsességet hoz.
6: Hát bölcsesség, hát én nem vagyok bölcs, ezért nem vagyok szent. Hát is benne van a szövegben. Hát van egy-két dolog, amit az ember másképp csinálna, de hát Istenem, ez van. Megváltoztatni nem tudjuk már a világot.
3: És amikor mondjuk fiatalabb zenészekkel dolgozol együtt, akkor mi az, amit te úgy gondolod, hogy szívesen passzolsz nekik, jó tanácsot, útmutatást?
6: Hát vannak ilyenek, hát remélem, hogy van is ilyen, mert hát az az igazság, az én zen, akikkel játszom. A zenekaromban mindenki fiatal, sokkal fiatalabb, mi 28 évesek, meg ilyenek a fiatalok. A dobos meg a billentyűs az már 17 éven van velem, a bassgitáros, a Takács Zsuzsika, a Horváth Zsolti a billentyűs, és a Szabó Csabi a dobos, valamint a Nagy Dinike. Hát 17 éven velem a dobos meg a billentyűs, a bassgitáros 8 éve, a gitáros 4 éven van velem, és ezek mind fiatal gyerekek, úgyhogy hogy én szeretem a fiatalokat, ővék a jövő, és mindig végeztek Kőbányának a Pókágonnak a zeneiskolájába, és hát ez egy jó dolog, hogy van egy ilyen zeneiskola Kőbányán, akik termelik ki a blúzosokat.
3: Hát igen, Kőbánya az nem csak szimbolikusan a blues fővárosa, hanem ténylegesen. Figyeled egyébként a fiatalokat?
6: Igen, figyelem, és hát gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy jövőre én is fogok egy ilyen csinálni, egy ilyen rhythm blues és blues éneklést fogok oktatni.
3: Ez óriási, ezt gondolom, hogy sorban állnak majd azok, akik ilyen karrierre vágynak. Igen. Mi a titka ennek a típusú művészetnek?
6: Hát ennek a típusú művészetnek ezt szeretni kell, meg hát fel kell nőni, kell, hogy lakjanak az emberek egy 6x6 vagy 5x5-ös szobába, hatan, mind ahogy mi laktunk, meg ott kell egy laborban mosakodni, meg a WC-kén van a folyosó végén, tehát hogyha valaki nem ért meg nehéz időket, nehéz napokat, az igazából nem tudja, hogy mi a blues. Hát ez nem a rózsadomnak a műfaja.
3: És szívből jön.
6: Igen, szívből kell, hogy jöjjön, mert hát akiket én szerettem, azok mind ilyen emberek voltak, a Radics Béla, vagy az Orszánszki Jacky, vagy a Bencsik Samu, de mondhatnák még több embert, úgyhogy meg hát a Somló is kőbányai volt, meg a többi emberek, a Somló, meg a többi ember.
3: Hát igen, most már jó néhányan van.
6: Igen, nagyon nagy űr maradt utánuk, de hát ezt nagyon nehéz betölteni.
3: Azok, akik esetleg próbálnak a nyomdokodba lépni, azok már ott vannak valahol a színen?
6: Hát nem tudom, biztos én örülnék neki, hogyha lennének, de hát azért kellene valamit csinálni, hogy valami legyen, valami utánpótlás, tudod, hogy ha mi elmegyünk az őrből, legyen, aki ezt csinálja utánunk. Ha vannak emberek, meg vannak fiatalok, akik próbálják egy páran csinálni, de reméljük, hogy aztán kinől egy olyan nemzedék, akire aztán büszkék lehetünk. Mert ha mi elmegyünk, akkor aztán nagyon nagy úr lesz, ha nem így lesz.
3: Szóval ezen a nyomvonalon haladva, hogyha valaki kopogtatna ennek a majdani reményveli tanfolyamnak, iskolának az ajtaján,
6: akkor... Hát egy ilyen magániskoláról kezdjük majd ezt a magánoktatás.
3: Mi lenne a felvételi követelmény?
6: Hát a felvételi követelmény, hogy tudjanak egy-két hobót vagy dejákbél számot.
3: És hogyha ezzel megpróbálkoznak...
6: Hát tudják, és ha olyan hangjuk van, meg hát érdemes velük foglalkozni, meg látni rajtuk, hogy szeretik ezt a dolgot, mert ez szeretni kell ezt a dolgot. Engem is a szeretet éltet, meg a közönség szeretete, hogyha ők nem emeltek volna ide fel, én nem lettem volna senki. És a szüleim, meg a családom, akit megköszönhettem ezt a dolgot.
3: Mennyit kell...
6: A barátaimnak, igen.
3: Mennyit kell gyakorolni, ugye?
6: Hát én nagyon sokat gyakoroltam, azelőtt volt olyan, hogy gyakoroltam, mit tudom, 3-4 órákat egy nap. Hát most ilyenkor nem nagyon, akkor szoktam, ha elmegy az asszony itthonról, és akkor itthon szoktam. Meg ha próbálunk, persze.
3: Ő egyébként, hogy tolerálja azt, amikor énekel?
6: Hát el van volt, mikor még fiatalabbak voltunk, akkor eljárt egy-két koncertet ott a Budai Parkba. Meg mit tudom én, úgyhogy itt is fogunk játszani. Most augusztus 17-én Kőbányán a Blues Fesztiválán, remélem, hogy el fog jönni. Akkor már december 14-én lesz a MOM Sportban egy Rosszvér koncertem. Nek az a címe Rosszvér, úgyhogy hogy reméljük, hogy azért mindenki eljön. Játszak mindenfele az országban. Volt egyszer egy ifi part szeptember 13-án. Mindenfele játszunk, úgyhogy...
3: Ez a Volt egyszer egy ifi park, ez valóban volt egyszer egy ifi park. Milyen emlékeid vannak arról?
6: Hát, nagyon szép emlékek vannak, mert a fiatalok voltunk, meg akkor jöttünk fel a hobóval igazán, és akkor lettünk igazán ismertek.
3: És akkoriban mondjuk elég gazdag volt a kínálat, mert Bergenditől kezdve nagyon sok mindenki föllépett.
6: Igen, ott. Minden volt, de hát azért az egész más dolog volt, ez egy nagyon új dolog volt. Mert hát a blues zene ide Magyarországra, hobo blues menden keresztül jött be. És akkor ismerte meg az ország, és hogy ez egy kisebbségi zene volt, de hát azért bejött ide Magyarországra. Nagyon sok arany, meg platina, meg ilyen lemezek lettek csinálva. Köztük a Vadászat, vagy a Rosszvér, vagy a többi dolog.
3: Mennyire jut el hozzád az, hogy mi történik manapság a külföldi blues zenében?
6: Hát azért nézegetem a dolgokat, és el kell mondjam, hogy egy nagyon híres gitárossal játszottunk, aki eszem most lett az év blues gitárosa, úgy hívják, hogy Eric Gales. Játszottunk a Paksi Gastor Blues Fesztiválon, és mi játszottunk előtte, és oda jött, ő mondta Great Man, és tetszett neki ez a dolog, úgyhogy kezet fogtunk. Nagyon jó ember, és aranyosak. Hát én játszottam sok híres emberrel, játszottam a John Mayer-rel, akkor játszottam a Eric Burdon-nel, játszottam a Chuck Berry-vel, játszottam a Brian Adams-el, az Extreme-mel, nagyon sok híres emberrel játszottam, úgyhogy nem vallottam szégyen sehol, úgyhogy nagyon örülök.
3: Milyen az emberi kapcsolat, hiszen ez valójában ugye egyfajta művészklub, tehát a blues világa az egy aránylag behatárolható világ, hogyan vagytok egymással?
6: Hát az az igazság, hogy ez barátság is van, meg mit tudom én, de hát nem nagyon van az embernek ma annyit mozogni kedve, nem maradozunk annyit ki, mint az előtt, meg nem, mint régen a Royalba vagy az Erzsébetbe. Elmentünk az Orszánszki Jackivel vagy a Bélával, és hát ott beszélgettünk, kiszogattunk, ott kajáltunk.

0: van egy jó fradi. Úgyhogy most menetelünk a BL-be, és hogy remélem, hogy azért egyre tovább fogunk jutni.
1: Egyébként, ugye, amikor legutóbb itt jártunk nálad, akkor éppen mindenki örömére meggyógyultál, felgyógyultál egy betegségből. Azok az idők elmúltak, teljesen rendbe jöttél?
0: Igen, hogy már több mint 6 éve volt ez a dolog, volt egy kis változtatás, módosítás az életemben, kaja, meg egyéb, meg jobban a mozgás, meg egyéb dolgok, és azért sokat számít. Tornászom egy nap mindig 3-4-szer, van, kimegyek ide sétálni az udvarra. Szóval ezek számítanak, és este nincs annyira, na akkor a zabálás. Igaz, hogy néha-néha elmegyünk valami fesztiválra, és ott van valami, meg megkóstolja az ember.
1: Szóval akkor azért egy kicsit
0: megváltoztatni
1: kell.
0: Életmódváltoztatás. Igen, nem ebben... dohányzom, hála jó Istennek.
1: Nem dohányzol?
0: Nem, na, leálltam teljesen.
1: Erről mesélj, mennyire volt nehéz?
0: Hát az az igazság, hogy az ember az úgy van, hogy megijed, volt ez az infarktus, aztán megijedtem, aztán abba hagytam, és hát jobban is szól a torkom, jobb ez a dolog. Néha-néha nem mondom azt, hogyha az ember megiszik egy-két italt, hogy mitől nem szívok bele egy cigibe, vagy valami a gyerekek, adj egy sukkot, meg úgy mondom, ez kesek.
1: De attól nem.
0: Nem
1: állsz vissza.
0: Nincs, nem állok vissza. Uh-huh. Szó sem lehet róla, mert ez nem, nekem nem lenne jó, se a szívemnek, se a hangomnak, se az ereimnek, úgyhogy ez...
1: Egyébként egy dolgot akartam kérdezni, igen, hogy tudnélik Magyarországon azért nagyon sok felé tapasztalni azt, hogy emberek ilyen 60 körül, 61-2-3 évesen saját maguk is úgy könyvelik el, hogy hát ők már bizony öregek. Te meg viszont fiatal vagy.
0: Persze,
1: mit gondolsz erről?
0: Igen. Hát ez az igazság, hogy figyelj, attól függ, hogy ki hogy fogja fel ezt az életet. Vagy ezt az egész dolgot, nekem még itt van dolgom ezen a földön, és szeretnék még sok szépet meg jót adni az embereknek, és én is kapok tőlük, remélem, meg hát azt tapasztaltam, hogy sok szeretetet kapok, és ez nagyon jó.

Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en. Egy budapesti 16. kerületi próbateremben vagyunk, ahova folyamatosan érkeznek Bill Kapitány zenésztár

0: társai, most éppen Ferenczi Gyuri szájharmonikás.
1: Az első két ízét én énekelem.
2: Igen.
1: Ezt együtt énekelni.
2: Igen.
1: Van, aki tiltja, így baj nem lehet. Van, aki...
3: Te 11 múltál, amikor nagyon megváltozott az életed. Addig focistának készültél,
1: igen,
3: ugye?
1: Igen, én soha nem akartam énekelni. Távol állt tőlem, már bár én otthon ordibáltam. Mikor elmentek a szüleim dolgozni, az otthon voltam három testvéremmel. Aztán ordibáltam én minden konyhaszekrényről, mindenféle dologról, de bejött a bizzen, elveszettem a lábam, és akkor volt ezek ugrási lehetőség.
0: A láb elvesztése a 11 éves fiú számára a foci karrier végét jelentette. Egy orvosi műhibán múlott, hogy most nem egy egykori focistával, hanem egy érces hangú blues énekessel beszélgetünk, aki nem szereti az operát.
1: Opera énekest is akartak, meg mindent belőlem, de hát ez én messze állok attól, meg messze voltam. Tetszett nekik, hogy nagy hangterjedelmem van, meg erős hangom volt, meg ha meghallottam, hogy lefogott az zongorán egy dúlt vagy egy molt, és azt hallottam. De nem lett belőle semmi. Én egy szürke bluesista vagyok, én mindig ezt szoktam mondani, és akkor nevetnek sokan rajtam. Hát ez az igazság.
0: A beat zene után talált rá az amerikai származású bluesra, aminél úgy érezte, megérkezett. Ezt az ország a 80-as évek elején tudta meg, amikor elhangzott az a refrén, hogy oly sokáig voltunk lent, hogy nem is tudjuk, milyen fent.
1: Igazából, amikor feljöttem a felszínre, az a Hobo Blues Band volt, ami a nagy csapat volt, hát, és hát onnan jöttek a dolgok, ugye. Kőbánya Blues, hosszú lábú asszony, 3 óra.

0: A népszerűsége csak fokozódott, amikor ő kapta az István a királyban Torda táldos szerepét.
1: Bementem a stúdióba és elájultam, mert olyan jól felénekelték a Wikidál, felénekelte a Varga Miklós, meg felénekelte a Sebestyén Márta, és hát mondom, itt fel kell kötni a gatyát.
2: Szemből szembe, ott lesz István minden népe, Árpád bére hely.
1: Nem maradtam bele szégyent, aztán belekerültem ebbe a dologba, ott voltam a királydomon, láttam a nemzeti színű zászlókat, meg minden, meg sírtak az emberek, meg a fiatalok, öregek, és ez nagy, nagyon nagy dolog volt, hogy egy ilyen dologban részt vehettem.
0: A rock opera számos más musical szerepet hozott, és a szóló karrier sikeréhez sem fért kétség.
3: Egyszer úgy éreztem, végre pépi lettem, voltam az öcsém meg, milyen nagyot tettem, ültem őruhában, a kocsmába, hogy siettem.
0: A felszarvazottak balladája például 40 év után is sláger, de van ennél nagyobb is.

0: Ez a nóta a mulatos slágerek alfája és omegája, és nem, nem tévedtünk el, még mindig Deák Bill Gyuláról beszélünk, ezt ugyanis ő írta.
1: Az én Margit nényémnek írtuk ezt a számot, és hát ő neki, a Bangó Margitnak, hát ő nem akárki, hát ebben a műfajban nagyon sokat, sokat írtunk, meg a Sztárral is régen Roma Bitteket, meg ilyen dolgokat régen adnak indult, de hát ez egészen más.
0: Hívták, hogy menjen mulatost énekelni. Ismerünk olyat a rockzene világából, aki igent mondott ilyen felkérésre, de Bill nem vállalta, mondván ez nem az ő világa. A blues az, amiben jól érzi magát.
1: Ebben tudtam olyan maradandót alkotni, amikor játszottam valakivel, a Chuck Berryvel, vagy játszottam a Brian Adamsel, vagy az Extreme-mel, vagy a John Mayall-el, vagy a Eric Gales-el, aki most a legjobb bluesgitár, egyik legfelkapottabb gitáros Amerikában.
0: Felmerül a kérdés, hogy miért nem kezdett nemzetközi karrierbe. Azt mondja, hívták, ráadásul egyik közeli zenész barátja, de ő itthon maradt.
1: Azért nem mentem, mert én nagyon szerettem anyámat, az édesanyámat. Én még rá is hasonlítok, de hát ő sokkal szebb volt, mint én, de nagyon imádtam, anyámat imádtam, mert neki köszönhetek, meg apámnak mindent azért, hogy ezt elértem, meg a feleségemnek, a családomnak.
0: Felesége betegeskedett, de 2012-ben Bill kapott szívinfarktust, kórházba kellett szállítani. Súlyos állapota miatt az egész ország aggódott érte.
1: Kaptam egy szendet, és azóta, hála jó Istennek, elnek kopogam, nincs semmi. Nincs semmi, ugyanúgy éneklek, odafigyelek egy kicsit, de szeretek enni, hát nyilvánvaló. De hát azért nem mindegy, nem vagyok 140, meg 150, meg 125 kiló, vagy 130, hanem most azért jó 90 valamennyi vagyok.
0: Rendkívül fontos számára a család, a hátország. Ezt a felesége biztosította, akivel 45 évig élt házasságban. Marika idén tavasszal hűnt el.
1: Ma is jelentkezett nekem álmomba, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Hát itt a képe a telefonomban állandóan csókolgattam, hát most mit csinálja kezdve. Még most is szerelmes vagyok bele.
2: Tiéd minden cseppnyi víz. Hívek, szolgák árasztják.
0: Ez a felvétel a 2009-es Életmű koncertjén készült. Most hasonlóra készül az arénában, mert a zene és a közönség szeretete az, ami az életet jelenti számára.
1: Fiatalosan tartja az embert a dolog, akit igazából fiatalosan tart, aki szereti ezt a zenét, aki szeret, és a mai napig is hiába fárasztó lemenni esetleg Zalaegerszegre, vagy akárhova, vagy Kaposvár, vagy Pécs, vagy mit tudom én. Szeretni kell ezt a dolgot, és hát úgy bírja csak az ember. Úgy bírja az utazást, meg minden egyéb dolgokat.
3: Tehát ez az, ami éltet, nem?
1: Hát persze, ez az, ami éltet. Hála jó Istennek, a jó Isten jó volt hozzám, és adott egy ilyen hangot, hogy elvesztettem a lábam, adott egy másik lehetőséget.